0: दीप नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इन द रामायण होली बुक तुलसीदास जी महाराज हरि कृपा दुर्लभ नहीं सेंटेंस वाट तुलसीदास जी सीट वाट एवर यू विश एवरीथिंग इज ए पॉसिबल
1: लहतेतलन
0: हाउ गुड
1: milyen jó van.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az szeretnél.
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: Marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession. So many cha.
1: Annyiféle icsa van.
0: Before you express your wish.
1: De a kívánságot kifejezése előtt.
0: You should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság termét.
0: That time you changed your opinion.
1: És megváltoztat.
0: Now what is within the
1: ez valami.
0: The will power.
1: Az akaraterő.
0: The shakti.
1: Ott van shakti. Úszni akarsz menni, ez az iccsed.
0: Yes. The pond is near here.
1: Itt van a
0: that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety.
1: But I'm married,
0: so, iccha.

0: Shakti.
1: Az Icsa Shakti.
0: Willpower, but they are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desire, it's very important, very great.
1: Az Icsa Shakti fontos és nagy.
0: But before we wish,
1: de mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without Icsa Shakti,
1: Icsa Shakti nélkül,
0: we can't achieve anything. Jo Icsa Karhi Man Mahai, what you wish in your mind,
1: amit az elméddel kívánsz,
0: Hari, grace of the God,
1: Isten kegyelméből,
0: nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: So, in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said, in order to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell ez a gyümölcs, vagy nem.
0: So, in this Icsa Shakti,
1: tehát az Icsa Shakti,
0: Viveka is a common sense.
1: A Viveka a józanész.
0: In Viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: First Viveka.
1: Először a Vivekát kell kifejleszteni.
0: Then
1: vinoznak.
0: Like and play the kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyasszerű eszközzel játszik.
0: And cobra dancing.
1: És tánc. És egy idő után pénzt adnak neki.
0: Don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice, young, and put in the pocket of the some wood.
1: Egy vetlet akarta.
0: He's tying cloth over the herring, going towards home.
1: És kötéllel megkötötte, cipona volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree. Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said,
1: "Ezek a majmok."
0: A monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Ah. When you have an Icsa.
1: Kellene elemezni az Icsáinkat.
0: You know, sometimes the young people they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatal...
0: Try a little this drunk.
1: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
0: Life.
1: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
0: We are living in modern.
1: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
0: Oh, yes.

0: My parents put me always away.
1: A szüleim, de hogy gondolják a szüleim?
0: I live in this 21st century. New age.
1: Ez az új kor.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: And take some drug.
1: És drogot szed az ember. Az itched, a vágyad.
0: Your itch is fulfilled.
1: Az itched.
0: Addicted.
1: Mert függő lettél.
0: You can't get rid of it. System in the body.
1: Ez benn van a testi rendszerben.
0: It remains this vibration in the brain.
1: A rezgés az agyban marad. Nem menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
0: Itcha, desire.
1: Az itcha, a vágy.
0: Basket.
1: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
0: To enjoy the honey.
1: Élvezni szeretném a mézet.
0: But how to get from this man?
1: De hogyan vegyem? Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
0: Birds can also do.
1: Madarakban.
0: Every animals can tell God.
1: A majom elkezdte hipnotizálni.
0: Oh man.
1: Így csinált, menj már.
0: Man don't know anything.
1: Az embernek fogalma nem
0: he
1: volt.
0: He didn't see still the most strong energy functions.
1: De az erős energia az működik.
0: So don't wish so.
1: Annyira, ha nem tudod a valóságot.
0: Man go away.
1: Menj már innen, ember.
0: After that man decided.
1: Az ember úgy döntött.
0: Behind one bush.
1: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
0: Chakarhi manmai. Heard in satsang.
1: Ezt hallotta a majom a satsangon.
0: Basket there.
1: Ott hagyta a kosarat.
0: In the neck.
1: Nyakába vette.
0: Climbing up on the top of the banyan.
1: Fölmászott a banyan tetejére.
0: On the tie up.
1: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
0: And he's sitting monkey. Comfortably hanging the two legs.
1: És a majom lógatta, az ember meglátta ezt.
0: Oh God.
1: És azt mondta, hogy Istenem.
0: And monkey said,
1: A majom meg így.
0: But man is sorry for him.
1: De az ember sajnálta őt.
0: And now he's sitting and swinging.
1: És így és előjön.
0: Oh, King Cobra.
1: A király kobra.
0: Nagdev. Monkey became completely pale.
1: A majom teljesen lesápadt.
0: See everything yellow.
1: Minden sárgában lát.
0: Both cord and urine.
1: És bepisírt, bekakírt. Amint megmozdult.
0: Angry cobra.
1: A mérges kobra.

0: A spirited cobra.
1: A kétségbe esett kobra.
0: És egy
1: ezért.
0: There was not honey.
1: Nem volt benne méz.
0: It's something funny.
1: Valami vicces volt benne.
0: In your neck.
1: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
0: It's hard, difficult to get rid of.
1: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
0: Yes. So.
1: De egy idő után.
0: Monkey had a deep sleep.
1: A majom mélyen elaludt.
0: And fall down.
1: És leesett.
0: First you should know them how they are.
1: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
0: And spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesít a bajoké.
0: So before wishing something.
1: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
0: God gave us intellect. Children.
1: Fiatal gyermek.
0: Young people.
1: Fiatal ember.
0: They try, they think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: Giving sometimes yoga.
1: Néha jogát adsz.
0: Vedas.
1: A védákról beszélsz.
0: Upanishads.
1: Upanishadokról.
0: Mantras.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyikem.
0: Straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Ők nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, his wife is coming.
1: És jön a feleség.
0: And she only do like this.
1: És a feleség ennyit csinál.
0: So,
1: Uram,
0: tell me something simple.
1: Egyszerűt mondj.
0: What is your
1: tantra is?
0: Tantra is by Shiva.
1: Tantra is Shivától jön.
0: You know what is tantra?
1: Tudod mi a tantra?
0: Tantra is the science.
1: Minden más szent könyv.
0: This is Mahayan tantra.
1: A Mahayan
0: from
1: tantra.
0: The Buddhist.
1: A buddhisták Mahayan tantrája.
0: With the all naked postures. Market immediately.
1: És ezt a piacon azonnal megveszik.
0: So there you see two centuries.
1: Az elmúlt két évszázadban.
0: It developed in them.
1: Így fejlődött ki.
0: And that have destroyed.
1: Boldogságot hozni a családodba.
0: Unfortunately,
1: sajnos,
0: nowadays,
1: manapság,
0: the commercial people, but they sold themselves.
1: De eladják magukat.
0: That is not good for them.
1: És ez nem jó nekik.
0: I hope.
1: Remélem.
0: Naked.
1: A nők is és én is meztelenül születtünk.
0: But there is a developing a culture.
1: De van egy kife.
0: So, Parvati ji saying something.
1: Parvati ji mondott valamit.
0: What did she say?
1: Mit mondott?
0: So there are many, many books written and also in Jainas.
1: Erről sok könyv van és a
0: different kind of magic and this and everything.
1: Különböző mágia és ilyen dolgok.
0: This I don't want to open. Interest?
1: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
0: because who is suffering in that way?
1: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
0: Nature.
1: A természetről.
0: Consciousness. So Shivji, Shiva have things.
1: Egyszerűt adj.
0: You are too complicated.
1: Túl bonyolult.
0: She said, oh, it's very easy.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
0: Do you want to know the easiest technique?
1: A legegyszerűbb.
0: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
1: Shiva azt mondta, hogy hát ne.
0: She said, don't tell me stories.
1: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj tapasztalatodról.
0: Did you examine this all?
1: Ezt megvizsgáltad?
0: Did you experience this all?
1: Kivéve Basmas úr.
0: You know, Basmas úr said, Shivji.
1: Elteszem a kezemet, elégetlek.
0: And you know, in the Himalaya.
1: Dögyögtek.
0: Yes. Shivji is running.
1: Shivji futott.
0: Cobra doesn't dare to go out.
1: A kobra nem mert leszállította a joga nemzetközi napját.
0: International Day of Yoga.
1: A joga nemzetközi napját.
0: 21st of June.
1: Június 21-ét.
0: Navy.
1: Az indiai hadsereg.
0: They had to practice on the

0: boat.
1: Tengerészet, a hajókon gyakorolt.
0: The air force.
1: A biztonsági öv nélkül.
0: Yeah. All armies.
1: Az egész hadsereg.
0: Police station, schools.
1: Rendőrök, iskolák.
0: Social, can't imagine.
1: És nem tudod elképzelni.
0: That day.
1: Azt a napot.
0: In India.
1: Indiában.
0: Was most beautiful. So that wish.
1: Ez a kívánság.
0: Iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Hari bhajan ek satya jagat sab sapna mantra.
1: A végső igazság Isten szeretete, imam meditáció mantra.
0: Hari means Vishnu.
1: Hari Vishnu. Ramayanában azt írják.
0: Kali yug keval naam adhara.
1: Kom.
0: So you think the Swamiji is making his own poetry?
1: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget?
0: Adha.

0: other organs.
1: És egyéb szervekkel.
0: Adhar. Someone supports. So Kali Yuga kevala naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak rek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And they say,
1: minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
1: A Kali Yuga a spirituality.
0: Repeat your mantra.
1: Ismételd a mantrádat.
0: That you can cross this ocean of the ignorance.
1: Hogy a tudatlanság óceán.
0: That Ichcha Shakti is hidden in the chakra.
1: Ez a csakrákban rejlik.
0: In Agya Chakra. Now I know.
1: Most már tudom.
0: Old man.
1: Öreg ember.
0: Old man's father came.
1: Eljött az öregem barátom.
0: Fourth one came. Other one comes. My father.
1: Apám.
0: My uncle.
1: Nagybácsim.
0: And friends and husband.
1: Barát és férj.
0: Person is only one.
1: Csak egy személy.
0: Relations are different.
1: De a kapcs-
0: one like to believe only nirakar.
1: Valaki csak a nirakárban akar hinni.
0: One would like to have a picture.
1: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
0: Because in Christianity they did not believe.
1: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
0: The worshipping a mother.
1: A szent anyáról.
0: Holy saints.
1: A szentekről.
0: We print on the postcards.
1: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
0: Because
1: bár csak kép.
0: Or the statue is only a statue.
1: A szobor csak szobor, ünk adhárja.
0: That adhar means our church or etc.
1: A templom és egyéb.
0: Adhya Shakti. My God. That is something everywhere.
1: Shakti mindenhol ott van.
0: Without her.
1: Nélküle.
0: Move.
1: Semmi nem mozog.
0: Everything will be frozen.
1: Minden lefagy.
0: In this philosophies and feministic picture.
1: A könyvekben és a képeken általában nők.
0: Totally exhausted.
1: Ha teljesen kimerült vagy.
0: Tired. So she's in you.
1: Ő benned van. Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
0: And now we inspired him.
1: És most mi?
0: And he will walk like this.
1: És így fog ezután menni.
0: I will cut that.
1: Na, nem így lesz.
0: So Shakti is from the powerhouse.
1: Az erőműből.
0: Energies come. Power can save our life.
1: És megmentheti az életünket.
0: We should know how to use it.
1: Tudnunk kell, hogy.
0: It's good.
1: Az jó.
0: But if somebody will come and connect the cable.
1: De ha valaki összeköti a kábeleket.

0: नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इंद्र रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड
1: ez Tulsidas Jinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession.
1: Hivatás.
0: And self-realization.
1: És önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: and that time you changed your opinion,
1: és megváltoztatod a véleményedet,
0: and now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az icchában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So in our desires.
1: A vágyainkban.
0: Our opinion or our wish.
1: Véleményünkben, kívánságunkban.
0: That has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti,
1: ha nincs shaktid,
0: your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example, you have iccha to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. Tartály.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: És visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So ichcha shakti.
1: Az ichcha shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the ichcha shakti.
1: Megvan most az ichcha shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So ichcha shakti is very important, very great.
1: Az ichcha shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without ichcha shakti.
1: Ichcha shakti nélkül.
0: We can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo ichcha karhi man mahai. What you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari kripa durlab nahi. By the grace of the God.
1: Isten kegyelméből.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna karma jogáról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna. Before you do some action.
1: Mielőtt teszel valamit.
0: You should know the form of the action.
1: Tudnod kell a tett formáját.
0: When you will know the form of the actions,
1: ha tudod a tett formáját,
0: then you will know what fruits will come.
1: Akkor tudod a gyümölcseit.
0: When you will see the fruits,
1: ha látod a gyümölcsöket,
0: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell-e ez a gyümölcs vagy nem.
0: So in this ichcha shakti,
1: tehát az ichcha shaktiban,
0: we need viveka.
1: Viveka is kell.
0: Viveka is a common sense.
1: A viveka a józanész.
0: In viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: Viveka is a very truthful decision.
1: Az igazságos döntés.
0: So we have to develop first viveka.
1: Először a vivekát kell kifejleszteni.
0: Then we should express our wish.
1: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
0: Otherwise desire will torture you.
1: Másképp a vágyak kínoznak.
0: Like there was one man.
1: Volt egy férfi.
0: What we call the snake chairman.
1: Akit kígyóbűvölőnek nevezünk.
0: The cage snake, cobra.
1: Elkapja a kobrát, a kígyót.
0: And train them.
1: És beidomítja.
0: And then brings in the village.
1: És elviszi a faluba.
0: And plays a kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
0: And cobra dancing.
1: És táncol a kobra.
0: Who did not see cobra properly?
1: Aki nem látott még kobrát rendesen.
0: They go near and looking.
1: Oda megy és nézi ezt.
0: And after they give some money.
1: És egy idő után pénzt adnak neki.
0: And sometime they take the cobra and then they put in under your neck.
1: Néha
0: round your neck.
1: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
0: He said, no.
1: De a látogatók ezt nem akarják.
0: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Well, so he had one snake that became old.
1: Volt egy előregedett kígyó.
0: So he went to search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice young kobra.
1: Talált egy szép nagy fiatal kobrát.
0: So he caught him.
1: Elkapta.
0: And put in the pocket.
1: És betette a dobozba.
0: And like a basket.
1: Mint egy
0: kosár. Made out of the some wood.
1: Egy fakosárba.
0: Bamboo or something.
1: Bambuszból.
0: So he put the cobra inside and covered it.
1: Betette a kobrát, letakarta.
0: He's tying cloth over the neck of the basket.
1: Rongyot kötött a kosár szájára.
0: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
1: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
0: Hot day to like today.
1: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree.
1: Csodálatos banyanfa.
0: So he thought.
1: Azt gondolta.
0: He's going want to go to that under the tree.
1: A fa alá behúzódik.
0: Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: And now our mind.
1: És az elménk.
0: Is our monkey.
1: A majmunk.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking like this.
1: Így úgy nézegetett a majom.
0: And he saw that man, snake chairman.
1: És meglátta a kígyóbűvölőt.
0: Carrying something carefully.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said.
1: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
0: You know how the monkeys are.
1: Tudjátok, milyenek a majmok.
0: Monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos méz van benne.
0: He got some honey from the wild honey bees.
1: Biztos vadméhek méze.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Desire.
1: Vágy.
0: Iccsa. When you have iccsa.
1: Ha iccsád van.
0: We should try to analyze our iccsa.
1: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
0: You know, sometimes the young people, they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
0: Or to what they call the pub.
1: Vagy kocsmába.
0: Or some clubs.
1: Vagy klubokba.
0: They have iccsa to go there.
1: Az iccsájuk, hogy oda menjenek.
0: Then someone said, little try, little this drunk.
1: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
0: You should experience something in a life.
1: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
0: We are living in modern life.
1: Modern életet élünk.
0: Otherwise you are like a stupid.
1: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
0: You are out of the society.
1: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
0: Oh yes. My parents put me always away.
1: A szüleim mindig elraktak engem.
0: But this is something.
1: De ez már valami.
0: I'm not stupid.
1: Én nem vagyok ostoba.
0: Doesn't matter how my parents think.
1: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
0: I live in this 21st century.
1: A 21. században élek.
0: And it is the new age.
1: Ez az új kor.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: And take some drug.
1: És drogot szed az ember.
0: It was your iccsa.
1: Ez volt
0: your desire, your wish.
1: Az iccsád, a vágyad.
0: Your iccsa is fulfilled.
1: Az iccsád beteljesült.
0: For whole life.
1: Egész életedre.
0: You become addicted.
1: Mert függő lettél.
0: You can't get rid of it.
1: És nem tudsz megszabadulni.
0: It remains in the system in the body.
1: Ez benn van a testi rendszerben.
0: It remains this vibration in the brain.
1: A rezgés az agyban marad.
0: So don't go there where you think could be something wrong.
1: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
0: Iccsa, desire.
1: Az iccsa, a vágy.
0: Now monkey had only one wish.
1: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
0: I want to have this basket.
1: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
0: To enjoy the honey.
1: Élvezni szeretném a mézet.
0: But how to get from this man?
1: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
0: He will not let me take.
1: Nem adja oda.
0: Now you know blackmailing can do animals too.
1: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
0: Birds can also do.
1: Madarakban.
0: Every animal can tell, go away, go away, go away.
1: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
0: So now monkey is trying hypnotizing.
1: A majom elkezdte hipnotizálni.
0: Homen.
1: Embert.
0: Lay basket here.
1: Ember, hagyd már itt a kosarat.
0: Go away.
1: Menj el.
0: Hissing.
1: Go away. Így csinált, menj már.
0: Man don't know anything.
1: Az embernek fogalma nem
0: he
1: volt.
0: He didn't see still the monkey.
1: Nem látta még a majmot.
0: But the strong energy functions.
1: De az erős energia az működik.
0: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
1: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
0: Well, it's constantly saying, oh man, go away.
1: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
0: Man, go away.
1: Menj már innen, ember.
0: After 10-15 minutes.
1: 10-15 perc múlva.
0: That man decided.
1: Az ember úgy döntött.
0: To go behind the bush.
1: Hogy a bokor mögé vonul.
0: A civilized person.
1: Egy civilizált ember volt.
0: Who have social education.
1: Aki társadalmi neveltetésben
0: részesült. Will not do immediately another tree.
1: Nem fog a fa alá piszkítani.
0: Because some people base it.
1: Mert lehet, hogy valaki odaül.
0: Animal comes.
1: Állat odajön.
0: So he went about 50 meters far.
1: Úgyhogy
0: behind one bush.
1: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
0: And monkey said.
1: És a majom azt mondta.
0: Jo iccha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
1: Ezt hallotta a majom a satsangon.
0: Whatever you wish.
1: Hogy bármit kívánsz.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: By the grace of the God.
1: Isten kegyelméből.
0: He left the basket there.
1: Ott hagyta a kosarat.
0: Monkey was jumping down.
1: A majom leugrott.
0: How quickly?
1: De milyen gyorsan.
0: Within half minute.
1: Fél percben belül.
0: Was already down.
1: Már lejött.
0: Took the basket.
1: Fogta a kosarat.
0: In the neck.
1: Nyakába vette.
0: Climbing up on the top of the banyan.
1: Fölmászott a banyan tetejére.
0: On a tiny branch.
1: És egy kis ágon.
0: So that men can't come up.
1: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
0: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
1: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
0: Other side tail is hanging.
1: Másik oldalon lógott a farka.
0: And basket is in front of him.
1: Előtte a kosár.
0: And the man saw.
1: És az ember meglátta ezt.
0: Oh God.
1: És azt mondta, hogy Istenem.
0: And monkey said.
1: A majom meg így.
0: Now I have it.
1: Na, megszereztem.
0: Yes, now you have it.
1: Megszereztem.
0: But man is sorry for him.
1: De az ember sajnálta őt.
0: And now he's sitting and swinging.
1: És így ült és hintázott.
0: And he tears the cloth.
1: És feltépi a rongyokat.
0: Comes out.
1: Psss. És előjön.
0: Oh, King Cobra.
1: A király kobra.
0: Nagdev.

0: Angry cobra.
1: A mérges kobra.
0: Disparated cobra.
1: A kétségbe esett kobra.
0: Így psss.
1: Így csináld. Emelni a kosarat.
0: Psss. Oh God.
1: Úristen.
0: Now, he had a burning desire, iccsa.
1: Égető vágya, iccsája volt.
0: To enjoy honey.
1: Hogy élvezze a mézet.
0: There was not honey.
1: Nem volt benne méz.
0: It's something funny.
1: Valami vicces volt benne.
0: Now he have only one wish more.
1: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
0: How to get rid of that?
1: Hogy szabaduljak meg tőle?
0: My dear.
1: Kedvesem.
0: In this Kali Yuga.
1: A Kali Yugában.
0: There are different kind of cobras, many.
1: Különböző féle kobrák vannak.
0: Take care.
1: Úgyhogy vigyázz.
0: When once is in your neck.
1: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
0: It's hard, difficult to get rid of.
1: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
0: Yes. So that cobra.
1: Tehát a kobra.
0: Bite then the snake or the monkey.
1: Megharapta a majmot.
0: And went out.
1: És elment.
0: But after some time.
1: De egy idő után.
0: Monkey had a deep sleep.
1: A majom mélyen elaludt.
0: And fall down.
1: És leesett.
0: Died.
1: És meg is halt.
0: Therefore, it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Without knowing.
1: Tudás nélkül.
0: You should not express your wish.
1: Ne fejezd ki a vágyaidat.
0: We said, choose the friends. First, you should know them how they are.
1: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
0: And drink the water which is properly filtered.
1: És megfelelően tisztított vizet igyál.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nahi. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
0: And if you are negative.
1: De ha ezek negatívak.
0: Also will fulfill.
1: Akkor is beteljesülnek.
0: But that will be the suffering.
1: De ez a szenvedés forrása lesz.
0: Troubles.
1: A bajoké.
0: So before wishing something.
1: Úgyhogy mielőtt valamit kívánnál.
0: God gave us intellect.
1: Isten adta az értelmet.
0: We shall overthink.
1: Úgyhogy gondold át.
0: You know what we call don't eat hot potato.
1: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
0: Nicely let it and warm it. Cool it.
1: Megvárjuk, még lehűl.
0: Therefore, many children.
1: Sok gyermek.
0: Young children.
1: Fiatal gyermek.
0: Young people.
1: Fiatal ember.
0: They try, they think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: You know, many, many millions of people.
1: Sok millió ember.
0: Who want to change the world.
1: Aki meg akarta váltani a világot.
0: Where are they?
1: Hol vannak ők most?
0: And world is as it is.
1: És a világ olyan, amilyen.
0: So, Hari Kripa, the grace of the God.
1: Isten kegyelme.
0: Everything helps us.
1: Mindenben segít minket.
0: So one day Parvati asked the Shiva.
1: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
0: Lord.
1: Uram.
0: What you are always talking?
1: Mit mondasz állandóan?
0: And giving sometime yoga.
1: Néha jógát adsz.
0: Vedas.
1: A védákról beszélsz.
0: Upanishad.
1: Upanishadokról.
0: Mantras, yantras, tantras.
1: Mantrákat, yantrákat, tantrákat adsz.
0: I don't understand.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyiken, be másikon ki.
0: Tell me something very simple.
1: Mondj valami egyszerűt.
0: You know, the women are very straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
0: Yeah. We were like a bear.
1: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
0: And like monkey.
1: A majom.
0: So many hair.
1: Olyan sok szőr van alattunk.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, we have beard.
1: De még mindig szakállasak vagyunk. Bajszosak.
0: So big hair.
1: Ilyen nagy tesszőrünk van.
0: And I'm jealous.
1: És féltékeny vagyok.
0: The women have nothing.
1: A nőknek semmi nincs az

0: arcukom.
1: Every day man goes and do laundry.
0: Férfiak minden nap ezt csinálják.
1: And his wife is coming.
0: És jön a feleség.
1: And she only do like this.
0: És a feleség ennyit csinál.
1: So, next life we will be upper.
0: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
1: Let's come to Satyuga.
0: Hadd jöjjön el a Satyuga.
1: So, Parvatiji said.
0: Parvatiji azt mondta.
1: Lord.
0: Uram.
1: Tell me something simple.
0: Egyszerűt mondj.
1: What is your opinion?
0: Mi a véleményed?
1: What you create all, did you experience?
0: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
1: Yoga is by Shiva.
0: Yoga a Shivától jön.
1: Mantra is by Shiva.
0: A mantra Shivától jön.
1: Yantra is by Shiva.
0: Yantra is.
1: Tantra is by Shiva.
0: Tantra is Shivától jön.
1: You know what is Tantra?
0: Tudod, mi a Tantra?
1: Tantra is the science.
0: A tantra tudomány.
1: Tantra is like a holy book.
0: A tantra olyan, mint egy szent könyv.
1: You know, it's like a Mahabharata.
0: Olyan, mint a Mahabharata.
1: Or no, Srimad Bhagavatam.
0: Vagy a Srimad Bhagavatam.
1: Or Ramayana.
0: Vagy a Ramayana.
1: All holy books.
0: Vagy minden más szent könyv.
1: This is Mahayana tantra.
0: A Mahayana
1: from
0: tantra.
1: The Buddhist.
0: A buddhisták Mahayana tantrája.
1: If you read that.
0: Ha azt elolvasod.
1: Then you will know what is tantra.
0: Akkor tudni fogod, mi a tantra.
1: But of course in West.
0: Persze nyugaton.
1: That tantra people are not happy.
0: Ettől a tantrától az emberek nem
1: boldogok. They like to have tantras.
0: Ők szeretik a tantrákat.
1: What you call with the all naked postures.
0: Különböző mesztelen pozíciókkal.
1: And that they buy in the market immediately.
0: És ezt a piacon azonnal megveszik.
1: So there you see.
0: És látod.
1: What is in the mind of this Western mentality.
0: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
1: It was not.
0: Ez nem így volt.
1: But in the last two centuries.
0: Az elmúlt két évszázadban.
1: It developed in them.
0: Így fejlődött ki.
1: And that have destroyed.
0: És ezt tette tönkre.
1: The whole society.
0: Az egész társadalmat.
1: This is a commercial business.
0: Ez üzleti jellegű.
1: And this kind of money which you earn.
0: És ez a pénz, amit így keresel.
1: It will not bring happiness in your family.
0: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
1: Unfortunately.
0: Sajnos.
1: Nowadays.
0: Manapság.
1: The commercial people.
0: A kereskedők.
1: They see the women.
0: Látják a nőket.
1: As a commercial model.
0: Üzleti áruként, tárgyként.
1: And here women fail.
0: És itt buknak el a nők.
1: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
0: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
1: But they sold themselves.
0: De eladják magukat.
1: That is not good for them.
0: És ez nem jó nekik.
1: I hope.
0: Remélem.
1: One day the woman will wake up.
0: Egy nap a nők felébrednek.
1: I have nothing against women.
0: Nincs bajom a nőkkel.
1: And I have nothing against if they are naked. No problem.
0: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
1: Because she or me, we were all born naked.
0: A nők is és én is mesztelenül születtünk.
1: But there is a developing a culture.
0: De van egy kifejlődött kultúra.
1: Where the dignity of the human body.
0: Ahol az emberi test méltósága.
1: And it is not for selling.
0: Nem eladásra való.
1: So, well, there are many things.
0: Na, sok minden van.
1: So, Parvatiji saying something.
0: Parvatiji mondott valamit.
1: What did she say?
0: Mit mondott? Simple. Keep something
1: yes,
0: simple.
1: Very simple things.
0: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
1: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
0: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
1: So, we were talking this.
0: Erről beszéltünk.
1: Tantra.
0: A tantráról.
1: Tantra is a philosophy.
0: A tantra bölcselet.
1: Tantra is a very wise wisdom books.
0: A tantra bölcsessége könyve.
1: And that was developed by Buddhist.
0: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
1: But not this what you are thinking of tantra book.
0: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
1: So there are many, many books written and also in Jainas.
0: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
1: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
0: Különböző mágia és ilyen dolgok.

0: This I don't want to open.
1: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
0: Because there is something people can do something.
1: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
0: So that subject was not my interest.
1: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
0: because
1: érdekem.
0: Who use the do this will one day also will be suffering in that way.
1: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
0: So it is a black magic.
1: Ez fekete mágia.
0: And that it will one day come back to us.
1: És egy nap ez visszaszáll ránk.
0: So when we are talking about tantra,
1: tehát amikor a tantráról beszélünk,
0: it is the holy books.
1: Ezek szent könyvek.
0: It is a knowledge.
1: Ez tudás.
0: Body, mind, consciousness.
1: Test, elme, tudat.
0: God.
1: Isten.
0: So it's a different way explained.
1: Különböző magyarázat.
0: About nature.
1: A természetről.
0: Consciousness.
1: A tudatról.
0: Everything.
1: Mindenről.
0: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
1: Shivji adta ezt a tudományt.
0: So Parvati is saying.
1: Parvati azt mondja.
0: Lord.
1: Uram.
0: Give me something simple things.
1: Egyszerűt adj.
0: You are too complicated.
1: Túl bonyolult vagy.
0: Who dare to say him?
1: Ki meri ilyet mondani neki?
0: But Parvati is a faithful of Shiva.
1: De Parvati hűséges Shivához.
0: She said, oh, it's very easy.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
0: Do you want to know the easiest technique?
1: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
0: Yeah.
1: Igen.
0: Yes.
1: Igen.
0: Will I be perfect in everything?
1: Mindenben tökéletes leszek tőle.
0: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
1: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
0: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
1: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
0: But she said, don't tell me stories.
1: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
0: Yes. I asked you.
1: Megkértelek.
0: What is your own experience?
1: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
0: Did you examine this all?
1: Ezt megvizsgáltad.
0: Did you experience this all?
1: Mindet megtapasztaltad.
0: But you know, no one can defeat Shiva.
1: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
0: Except Bhasmasur.
1: Kivéve Bhasmasur.
0: You know, Bhasmasur said, Shivji, now I will put my hand on you and burn you.
1: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
0: And you know, in the Himalayan hills,
1: a Himalayan
0: was running.
1: Hegyekben futott Shivji.
0: That time became the joggings.
1: Akkor jött elő a futás, a
0: jogging. Oh my God, not only Shiva himself.
1: Nem csak Shiva maga.
0: Many cobras also here.
1: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
0: Yes. Shivji is running.
1: Shivji futott.
0: Cobra doesn't dare to go out.
1: A kobra nem mert leszállni.
0: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
1: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
0: Our Prime Minister of India.
1: India miniszterelnöke.
0: Let declare the yoga day.
1: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
0: International Day of Yoga.
1: A joga nemzetközi napját.
0: 21st of June.
1: Június 21-ét.
0: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
1: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
0: To get in touch with all yoga studios, yoga centers.
1: Hogy minden joga stúdióval központtal lépjenek kapcsolatba.
0: Invite them and let practice and celebrate.
1: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
0: The Indian Navy.
1: Az indiai hadsereg.
0: They had to practice on the boat.
1: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
0: The Air Force.
1: A légierő.
0: They were practicing in aeroplane.
1: A repülőgépen.
0: And the Jet Airways of India.
1: És Jet Airways India.
0: Pull off the Jet Airways, they were all practicing asanas inside.
1: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
0: Without safety belt.
1: Biztonsági öv nélkül.
0: Yeah. All armies.
1: Az egész hadsereg.
0: Police station, schools.
1: Rendőrök, iskolák.
0: Social centers.
1: Társadalmi központok.
0: In every villages.
1: Minden egyes faluban.
0: People never liked yoga.
1: Az emberek sose szerették a jogát.
0: But they want to be the, because I am also yogi my prime minister must know that we are all yogi.
1: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
0: And you can't imagine.
1: És nem tudod elképzelni.
0: That day.
1: Azt a napot.
0: In India.
1: Indiában.
0: Was most beautiful.
1: A legcsodálatosabb volt.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: That picture was.
1: Az a kép.
0: I think.
1: Azt hiszem,
0: it was never like that.
1: Soha nem volt még ilyen.
0: But I hope it will be ever.
1: Remélem, hogy örökre így marad.
0: So that wish.
1: Ez a kívánság.
0: Iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Can come true.
1: Győzhet.
0: Experience.
1: Megtapasztalhatod.
0: So Bhagwan Shiva said to Parvati.
1: Bhagwan Shiva azt mondta Parvatinak.
0: Umma kahu anubhav apna hari bhajan ek satya jagat sab sapna. O Parvati, O Umma.
1: O Parvati, O
0: Umma. Umma is Parvati.
1: Umma Parvati.
0: Umma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experiences.
1: A saját tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. The ultimate truth is a devotion to the God, prayers, meditate, mantras.
1: A végső igazság Isten szeretete, ima, meditáció, mantra.
0: Hari means Vishnu.
1: Hari Vishnu.
0: Shiva adores Vishnu.
1: Shiva imádja Vishnut.
0: And Vishnu adores the Shiva.
1: Vishnu imádja Shivát.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experience.
1: Az én tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
1: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
0: Because now is Kali Yuga.
1: Mert most Kali Yuga van.
0: Therefore it is in Ramayana again written.
1: Ezért a Ramayanában azt írják.
0: Kali Yuga kevala nama adhara. Sumer, sumer, nar, hoy bhava para. So you know?
1: Tudjátok ezt.
0: Dharamji is my sakshi, evidence.
1: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
0: So you think that Swamiji is making his own poetry?
1: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget.
0: Kali Yuga keval naam adhara. Adhar.
1: Az adhar.
0: This is a very important.
1: Ez fontos.
0: Adhar word is great.
1: Az adhar mint szó nagyszerű.
0: This tree is standing on the roots.
1: Ez a fa gyökerein áll.
0: Adhar.
1: Az adhar.
0: This house is standing on the foundation.
1: A ház az alapon áll.
0: Adhar.
1: Ez is adhar.
0: Children are growing and happy with the protection adhar of the parents.
1: A gyermekek a szülők adhárjával védelménél boldogok.
0: Our body is existing with adhar of our heart.
1: A test a szív adhárjával működik.
0: And many other organs.
1: És egyéb szervekkel.
0: Adhar. Someone supports us for studying.
1: Az adhár a tudományos támogatás.
0: Or giving some money.
1: Vagy pénzt ad.
0: Helping us.
1: Segít bennünket.
0: Adhar.
1: Adhar.
0: That's very important.
1: Ez fontos nagyon.
0: So Kali Yuga keval naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak azért marad fenn.
0: On the name of the God.
1: Mert itt van Isten neve.
0: Because of the spiritual people.
1: Mert a spirituális emberek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and existing.
1: A világ azért van és él túl.
0: Because you people like you.
1: Mert hozzátok hasonló emberek.
0: Positive.
1: Pozitív.
0: Praying.
1: Imádkozó.
0: Guru bhakti.
1: Guru bhaktival rendelkező.
0: Etc.
1: Emberek.
0: Those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And they said, if you see me or not, it's not important.
1: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
0: But we are here.
1: De itt vagyunk.
0: To protect this earth.
1: Hogy megvédjük ezt a földet.
0: And protect all.
1: És mindent megvédünk.
0: So that is Adhar.
1: Ez az Adhar.
0: Who supports us.
1: Aki minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirit.

0: spirituality.
1: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
0: That is that.
1: Erről van szó.
0: So Kali Yuga kevala naam adhara sumir sumir nar hoy bhavapara. O human.
1: O ember.
0: Repeat, repeat, repeat your mantra.
1: Ismételd, ismételd a mantrádat.
0: That you can cross this ocean of the ignorance.
1: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So, Iccha Shakti.
1: Tehát az Iccha Shakti.
0: Is a very strong power.
1: Nagyon erős erő.
0: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
1: Ez a csakrákban rejlik.
0: In Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrában.
0: Iccha Shakti.
1: Van az Iccha Shakti.
0: Firga Para Shakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
1: Shaktiból csak egy van.
0: But she have different role.
1: De különböző szerepei vannak.
0: How is possible?
1: Ez hogy lehet?
0: Now I know.
1: Most már tudom.
0: There is one old man.
1: Volt egy öreg ember.
0: What?
1: Mi? Micsoda?
0: Old man.
1: Öreg ember.
0: Old man's father came.
1: Eljött az öreg ember apja.
0: And said, how are you, my son?
1: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
0: Next one came.
1: Jött a következő.
0: How are you, my brother?
1: Hogy vagy, testvérem?
0: Third one came. How are you, friend?
1: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
0: Fourth one came. How are you, my husband?
1: Negyedik, hogy vagy, férjem?
0: Other one comes. How are you, my son?
1: Következő, hogy vagy, fiam?
0: My father,
1: apám,
0: my uncle,
1: nagybácsim,
0: one man,
1: egy férfi,
0: have so many forms,
1: ilyen sok formában,
0: grandson,
1: unoka,
0: son,
1: fiú,
0: father,
1: apa,
0: and friends and husband,
1: barát és férj,
0: person is only one,
1: csak egy személy,
0: relations are different,
1: de a kapcsolatai eltérőek,
0: so through which angle we see.
1: Milyen szögből látjuk őt?
0: All religions are one.
1: Minden vallás egy.
0: Some principles are different.
1: Néhány alapelv eltér.
0: They believe in God.
1: Ők hisznek Istenben.
0: We believe in the God.
1: Mi is hiszünk Istenben.
0: One like to believe only nirakar.
1: Valaki csak a nirakárban akar hinni.
0: One would like to have a picture.
1: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Long ago.
1: Nagyon régen.
0: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
1: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
0: And there was no statues.
1: Nem voltak szobrok.
0: Because in Christianity they did not believe.
1: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
0: The worshipping a statue.
1: Hogy egy szobrot imádjanak.
0: Because they believe only in Nirakar.
1: Mert csak a Nirakarban hittek.
0: Holy Father.
1: A Szent Atyában.
0: Even they would not put a statue of the Jesus.
1: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
0: And there is no picture of the Holy Father.
1: És a Szent Atyáról nem volt kép.
0: But people had difficulties.
1: De ezen nehézsége volt az embereknek.
0: They want to have the form.
1: Kellett forma.
0: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
1: Jézusról sok kép és szobor van.
0: Holy Mother.
1: A Szent Anyáról.
0: Holy Saints.
1: A szentekről.
0: We print on the postcards.
1: Képeslapokra nyomtatjuk őket.
0: Because it's easy to go through this.
1: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
0: So that picture.
1: Ez a kép.
0: Though it is only picture.
1: Bár csak kép.
0: Or the statue is only a statue.
1: A szobor csak szobor.
0: But that is adhar of our belief.
1: De a hitünk adhárja.
0: That adhar means now our belief.
1: Az adhár a hitünk most.
0: And we believe on that one.
1: És ebben hiszünk.
0: So we go there, a shelter to that temple or church or etc.
1: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
0: Therefore it is written everything clearly.
1: Ez világosan le van írva.
0: So willpower.
1: Tehát akaraterő.
0: Adya Shakti. My God. That is something great.
1: Ez valami nagyszerű.
0: Mool Shakti. That's another great.
1: Ez másik nagyszerű.
0: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
1: Shakti mindenhol ott van.
0: Without her.
1: Nélküle.
0: Nothing can be alive.
1: Semmi nem él.
0: Nothing can move.
1: Semmi nem mozog.
0: Everything will be frozen.
1: Minden lefagy.
0: But Shakti means not a woman.
1: De Shakti nem egy nő.
0: Not feministic.
1: Nem nőies.
0: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
1: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
0: But Shakti a man too.
1: De a férfiakban is van Shakti.
0: You know, when you are completely exhausted.
1: Ha teljesen kimerült vagy.
0: Tired.
1: Fáradt.
0: I have no energy.
1: Azt mondod, nincs energiám.
0: So she's in you.
1: Ő benned van.
0: Yes. So without Shakti, nothing can move.
1: Shakti nélkül semmi nem mozog.
0: Yeah. Dayaramji.
1: Dayaramji.
0: He was walking very quickly and this and that, everything, no?
1: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
0: And now we inspired him.
1: És most mi inspiráltuk őt.
0: We gave him bitter salt.
1: Adtunk neki keserű sót.
0: And he will walk like this.
1: És így fog ezután elmenni.
0: Bitter kadwa namak pi liye ab jayenge dheere. Swami ji, good night. No, it's not like that.
1: Na, nem így lesz.
0: So, Shakti is only one.
1: Tehát Shakti csak egy.
0: But
1: de
0: in different form.
1: Más formákban.
0: Example.
1: Például.
0: From the powerhouse.
1: Az erőműből.
0: Energy is coming.
1: Jön az energia.
0: Electricity.
1: Az elektromosság.
0: Now that same electricity power.
1: Ugyanez az elektromos erő.
0: Is in this microphone.
1: Van a mikrofonban.
0: Same in the camera.
1: Ugyanez a fényképezőgépben.
0: Same in the amplifier.
1: A hangosítóban.
0: In the light.
1: Erősítőben, fényben.
0: In the car.
1: Az autóban.
0: Battery.
1: Elemekben.
0: Everywhere is the same power.
1: Mindenhol ugyanez az erő van.
0: But in different form.
1: Más formákban.
0: This power can kill us.
1: Ez az erő megölhet minket.
0: And this power can save our life.
1: És megmentheti az életünket.
0: We should know how to use it.
1: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
0: Atti sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
1: A túl sok mindenből tilos.
0: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
1: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
0: Yeah, it's good.
1: Az jó.
0: But if somebody will come and connect the cable.
1: De ha valaki összeköti a kábeleket.
0: Oh God.
1: Akkor.
0: It will. Shakti will awake.
1: Te jó Isten, a Shakti fölébred.
0: Kundalini will jump and pssst.
1: Kundalini ugrik egyet és vége.
0: For Hamesha, for everywhere.
1: Mindenhol.
0: Then this Shakti goes.
1: Aztán elmegy ez a Shakti.
0: How?
1: Hogyan?

0: teachers, for them is life is like a horror. So loud music that often egg which is not complete.
1: És olyan hangos az számunkra.
0: We are very blessed, indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And all life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time, we are all here offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry, have a lot of restlessness,
1: senki.
0: Purities, harmonies, etc.
1: Ilyenek.
0: All development,
1: spirituális fejlődés.
0: We are learning, he said, yoga, karma, sukha, successful through our practice and karma, doing action.
1: A jóga alatt megcsinál.
0: This is the sign of good soul, good atma, good heart, and good
1: spirituális szádanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a tól egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river, elect more clean water.
1: Kevert bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használ.
0: Nas, mantras.
1: Szádonát végzünk ehhez.
0: So,
1: lazák vagyunk.
0: We are. We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga. More than this.
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And this meant mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, hanem mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We give the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világbékét manapság. Szólnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másoknak.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagy lehetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat. Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere.
1: Vagy a boltban.
0: And begins to tell you something spiritual. The human body.
1: Az emberi test.
0: Out of 8.4 millions. Get up.
1: Reggel, mikor fölkelek.
0: We said.
1: Azt mondjuk.
0: I'm a human.
1: Ember vagyok.
0: Kick.
1: A pszichikumod.
0: Your mind.
1: Elméd.
0: Your consciousness.
1: Tudatod.
0: The whole quality. You have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something,
1: ez nem ember.
0: It's not humans. The in German they said,
1: hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit? Térét.
0: Fat also.
1: Zsírját.
0: Goat also.

0: Még a cégletét, hogyha minket is elkezdenek ölni.
1: Now they have such a machines.
0: Olyan gépek vannak.
1: They send a pig from this side in. A poor animals, they are very much suffering.
0: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény. Valaki így öl.
1: And I'm sure I can tell from my experiences, my people in European people, they have very much mercy in their heart.
0: Az európaiaknak nagyon
1: way.
0: A rejtett módon az ölés az ételben.
1: And they don't see that's a pig.
0: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a
1: serpenyő. So now we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: Is that pig? So we have to become free from destinies.
0: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
1: We love human, we love body.
0: Az ember ezt az Isten ember ezt az emberi testet ad. Mindent megadott.
1: And now still we don't.
0: Mi visszatérsz.
1: Like a football field.
0: Mint a focipályám.
1: There are two.
0: Nagyon keményen próbálkoznak.
1: But who is the winner?
0: De ki nyer?
1: They are making festival, comes to a goal.
0: De ha egyik se rúg gólt,
1: then both are equal.
0: Akkor egyformák.
1: They hug each other. Actors and this technology, they understand lot of thing from our body.
0: Az orvosok a technológiával.
1: Changes in these trees, chemical.
0: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat, vegyszerek.
1: So, the Guruji have written many bhajans.
0: Guruji sok bhajant írt.
1: Why it is a coach?
0: Miért kocsi?
1: Because it is movable. But this is a coach.
0: De inkább kocsi.
1: As a, what we call the movable house, no?
0: Ez olyan.
1: Ajbrat hamara. O my brothers.
0: Testvéreim.
1: O sadhus.
0: O sadhus.
1: In which I said many times.
0: Sokszor ültem már benne.
1: I said many times.
0: Sokszor. Megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem. És
1: that we had many times human birth.
0: Sokszor volt.
1: Garbage.
0: Isten nem dob minket a szemétre.
1: But when there is
0: akkor végül valahova máshova küld.
1: In Mahabharata.
0: Mahabharatában.
1: There was kill him.
0: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
1: That's a rakshasa.
0: Ez egy rakshasa.
1: He said, yes, I am counting.
0: Azt mondta,
1: and I can do something, otherwise not.
0: Azt a számot akkor tehetek valamit addig, mint a rendőrség.
1: You give the.
0: De hogyha késsel megtámadnak.
1: Then I can do something. Then he was counting one more, one, two, three, four. Then Sudarshan Chakra went.
0: És mikor elérte, akkor ment a.
1: He's waiting.
0: Isten a sors várakozik.
1: Forgive, see.
0: Megbocsátok, majd tanulni fog.
1: Atma is Atma.
0: Az Atma.
1: Soul is a soul.
0: Lélek.
1: That and this soul should come in the comfortable, that's my cottage.
0: Az az én házam.

0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Then what?
1: Itt gondolkoz, itt sétálsz, alszol.
0: Not our car, nem is our house. No, our...
1: És Isten adott házat.
0: Sadhavai Ajabrat hamara betha barambar. So us.
1: És Gurudev mindig megáll.
0: Alls.
1: Azoknak az isteni lelkeknek a kedvéért.
0: So the captain will again and again. How fine was my body?
1: Milyen szép volt a testem.
0: There are some people.
1: Hámoz le.
0: There are some people like that.
1: Vannak emberek.
0: Yeah. Because that is also karmic.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: Krishna had only 5 horses. Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Zék. The gyánendriya.
1: A gyánaindriák.
0: And karmindriya.
1: És a karmaindriák.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is to deal with.
1: Tűz a nyelved.
0: Svadindriyas.
1: Svadindriya.
0: They're pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses. Feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karmindriyas.
1: Ezek a karmaindriák.
0: That means the.
1: Ezek az öt vágy ló.
0: So all kind of desires we see about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy férj, feleség,
0: good dress, good eatings, good shoes,
1: jó cipő, pénz,
0: many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad, annyira szép.
0: But you have conflict with thyself. That's a beautiful nose of the papaya, you know?
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot. Big nose. Nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he need more make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plastikai sebészet, egy más orrot.
0: Life long you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: a vágyakat. Because without desires you will not

0: Not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt ló.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágylovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágylovak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriyák.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, ah, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy á, ez egy szép öreg fa.
0: Ah, this one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép feje nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know. Is he here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol. Sárga jó.
0: Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, she has black glass. Where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van.
0: Hol Why
1: van?
0: Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás?
0: If one year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. So
1: nagyon kellemetlen.
0: Always be used. What did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah. Tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these two ears on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana and smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrát.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good pontra. Air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma yoga.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karma indriyas and 5 jnana indriyas.
1: 5 karma, 5 jnana indriyas.
0: And this 5 jnana indriyas and karma indriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Gora chale is ratme, ajub chal apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a patája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindegyik hat táncol.
0: One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who is pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there are no high fish.
1: Huh? Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyár időben
0: very horror. Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Béke, semmi.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: Because it's so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye. Könnye.
0: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tiéd.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tiéd, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 gyan indriyas.
1: Ez az 5 gyána indriya.
0: There are only 5 gyan indriya through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
0: There is no 6th gyan indriya.
1: Nincs 6. gyána indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A yoga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus Ghoda Chale Rat Mein Ajab Chala Para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who, Jnanendriya, they like to learn and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a Jnanendriyájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, Gulab, you know, his father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Yeah. Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in me, show me morning breakfast. Look, Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot. Nézd, Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The Mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those, she's a goddess of the wisdom, knowledge. She's a goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand. All the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means, in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, a nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála, jó egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give a good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: ha tiszta a spiritualitás a jnanában,
0: even someone is wrong, make a mistake,
1: ha valaki rosszat mond, hibázik,
0: you have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is agyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani, aki
0: agyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi,
0: they have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But also the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozz.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: A 10 indriya a 10 ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: való. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus Goda Chale Srat me ajab chal apara. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. Buddhi. Buddhi is intellect.
1: Azaz intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellectus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop. Controlling.
1: Ez irányítja.
0: Csügel. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,
0: his mind.
1: Ő az elme.
0: So, this 5, 10 indriyas
1: ez az öt indriya
0: is

0: can under control of your mind.
1: Az elméd uralma alatt áll.
0: This all is a drama of the mind.
1: Mindez az elme színjátéka.
0: And mind? Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Which part of the body you have the mind?
1: A melyik részében a testnek?
0: Did you see the mind?
1: Láttad-e valaha az elmét?
0: Can you somewhere one day hold him?
1: Meg tudod-e ragadni?
0: Where is the mind?
1: Hol az elme?
0: Mind is like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind
1: az elme
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az
0: indriyas. And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elménkben jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Das ghoda chale sirat mein ajab chaal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: नागयोन सेप világítás van ebben a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Ján ki rat batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vidyánk, a fény a bungalow.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from Gyanindriyas.
1: És ezt a Gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahada is limitless.
1: Anahat végtelen.
0: Without boundary.
1: Nincs határa.
0: Anahad bhaya ujjara. So the light is so bright.
1: Annyira fényes.
0: There is no border.
1: Nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide.
1: Annyira széles a tudásod.
0: It is said.
1: Azt mondják.
0: जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे नहीं रवि. कवि मींस द पॉइंट.
1: कवि अस्य अंति költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach that so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one's angry and no one try to harm, etc., etc. Anahad bhaya ujjara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tum dunde bande main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tum dunde bande main to tere paas mein.

0: जंगल में my kutia, my house is in the forest.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me,
1: ha keresel engem,
0: within no time I will meet you within myself in body.
1: Egy pillanat alatt megtalálom magamat a saját testemben.
0: Tradi, that is very nice one bhajan.
1: Nagyon szép bhajan ez.
0: Mauku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojoge to abhi milunga pal bhar ki talash mein. So when you will search, I will be in me. Okay, je one sufi bhajan.
1: Ha keresel magamban vagyok, ez egy sufi bhajan.
0: Now, we will continue this evening.
1: Este folytatjuk.
0: Because your next program is calling you.
1: Mert hív a következő programotok.
0: So that's for, wish you all the best.
1: Ezért minden jót kívánok.
0: And we will evening again continue this bhajan of Holy Guruji.
1: Megint este ezzel a bhajannal
0: so folytatjuk. It is very, very beautiful. Very beautiful.
1: Nagyon szép Holy Guruji-nak ez a bhajan.
0: Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki, Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purisha Mahadeva ki, Alak Puriji Mahadeva ki, Satya Sanatan Dharma ki. Om Shanti, Shanti, Shanti, Hari Om.